0: keserű.
1: Tartottunk vízen és szárazon, a házi gazdalán, repülünk szárnyalon, akár a sasmalán.
2: Paula,
3: Géza,
4: Máris,
5: Kriszta és Lüke Aladár.